boogie boogie boogie boogie spor je sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie spor je sam nor. Ja sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie spor. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela vam bo.